0: Quizás, quizás, quizás. Quizás, quizás, quizás. Quizás, quizás, quizás.
1: Das ist absolut Bella. Die meisten Schlager, die besten Oldies.